0: is megállapodást tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

veszteséget. Hideg reggel, annyi minden változott. Mikor egy csillag az éggel találkozott, egy pillangó a szárnyát bontaná, mégis tovább repül, azt mondja, ez a világ nem méltó hozzá, csendesül, de legbelül tudja, hogy három lélek megszakadva él, gyűjti az erőt, és ha itt az idő, hozzájuk viszont.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

ma vie, plus jamais.

99.8 Pont 8 Körmend FM. Rápangolva! Rápangolva! Rápangolva!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Oda tenni

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: belly senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai Turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: azon túl is még.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

kérjük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Rádió Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Pogács Mónika információi következnek.
2: A tradinnováció az étkező asztalon, a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbál a közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány kastély dísztermében élményfestéssel zárul, a Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély szeletárán a termében. A dr. Batthyány Satman László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batthyány Satman László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormány szóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogató számot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MTI-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalán féléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a hársvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
1: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Az első 100 év királya Kubala László. Az FC Barcelona 1999-es centenáriumán megkérdezte szurkolóit, hogy ki volt a klub addigi legjobb labdarúgója. Az első ötben végzett Stoichkov, Romário, Cruyff, Maradona, de a győztes Kubala László lett. Két méteres szobra 2009 óta a Camp Nou stadion központi helyén áll. Az alkotás azt a pillanatot ragadja meg, amikor az erőtől duzzadó Kubala éppen lövésre lendíti jobb lábát. A ma 98.772 férőhelyes lelátó bővítésére azért volt szükség az 50-es években, mert a szurkolótábor megduplázódott. Ennek oka honfitársunk pazarjátéka volt. Kalandos úton jutott el a sikerig. 1927-ben született Budapesten, és már gyerekként együtt focizott Puskás Ferenccel. A katonai behívó elől Pozsonyba menekült, ahol a szlován játékosa lett, és 6 mérkőzésen szerepelt a csehszlovák válogatottban. Az ottani behívó elől visszatért Magyarországra, és 1948-ban 3 meccsen felhúzhatta a magyar címeres mezt. A kommunista hatalomátvétel után Olaszországba emigrált, és ottani magyarokból Hungária néven csapatot verbuvált, amely legyőzte a Barcelonát, az Espanyolt és a VB-re készülő spanyol válogatottat is. Ezután szerződtette a Barca, amelynek színeiben 10 év alatt 329 mérkőzésen 256 gólt szerzett. 4-szeres bajnok, 5-szörös kupagyőztes és 19-szeres spanyol válogatott lett. 1969-től 1980-ig Spanyolország szövetségi kapitánya volt, majd a barcelonai olimpián az ő irányításával nyert aranyérmet a hazai csapat. Kubala László 2002-ben, 74 éves korában Barcelonában hunyt el.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szeletkóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány Fiori család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny borverseny díjátadóját is megtartják, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező. A program

0: az eredmény hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a májusfa kitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton az 55. májusfa kitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot Táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző program kora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Színetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Paknit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pizliga lesz a labdarúgó NB1 hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pizligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
0: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édes Napok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édes Napok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Fogács Mónika információi következnek.
5: A tradinnováció az étkező asztalon, a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány Kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány Kastély dísztermében élményfestéssel zárul. A Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
4: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély szeleterán a termében. A dr. Batyán Satman László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batyán Satman László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormányszóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogató számot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MTI-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas, grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
6: Sporthírek.
4: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
6: Időjárás jelentés.
4: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói Szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány főúri család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny, borverseny díjátadóját is megtartják. Tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
8: A

0: hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a májusfa kitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökségközpont ad otthont szombaton az 55. májusfa kitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot Táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző program kora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton három vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda kormány szóvívő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pízliga lesz a labdarúgó NB-t hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pízligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával. Helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
2: Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
4: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.8. Körmend FM.
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édes napok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édes napok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Pogács Mónika információi következnek.
8: A tradinnováció az étkező asztalon, a Batyányi család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a Magyar Főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a Csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány kastély dísztermében élményfestéssel zárul, a Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
7: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély Szeleteráne termében. A dr. Batyán Satmon László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batyán Satmon László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormányszóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós eset szám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kűr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
7: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

megfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam, de olyan nem volt, ami

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztor pincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek májusfa kitáncolást, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szeletkóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány főúri család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny, borverseny díjátadóját is megtartják, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
7: A program-

0: hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a májusfa kitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton az 55. májusfa kitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző programkora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Színetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pizliga lesz a labdarúgó NB1 hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pizligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Arab, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Fogács Mónika információi következnek.
7: A tradinnováció az étkező asztalon, a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbál a közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány Kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a Csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány Kastély dísztermében élményfestéssel zárul. A Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
6: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély szeletárán a termében. A dr. Batyán Satman László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batyán Satman László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köböl Anita a kormány szóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köböl Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogató számot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MTI-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas, grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a hársvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
6: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek május fakitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szeletkóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány főúri család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny, borverseny díjátadóját is megtartják. Tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.

0: eredmény hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a május fakitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökségközpont ad otthont szombaton az 55. május fakitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A május fakitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyéshegyen szombaton. A hagyományőrző programkor a reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnyi Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pizliga lesz a labdarúgó NB-t hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pizligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Szép napot mindenkinek, elindult a délután itt a Város Rádió évnak 99.82 perccel 4:42 előtt vagyunk. Én Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt az éterben önökkel. Ma is hozok jó kis érdekességeket, programajánlózunk is, na meg persze, itt szólnak a térség legjobb zenéi. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, Panic at the Disco és Amy Winehouse után Duke Dumont és Jack Jones közösével megyünk tovább. Ágátyú, ez szól most nálunk, és ezzel kívánok egyben mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Ma a napsütés mellett természetesen több helyütt munkagépek akadályozhatják a közlekedést, úgyhogy érdemes mindenképpen körültekintően autózni. Így például kaszálás lassítja a haladást a 86-oson Körmendés Egyházas Rádóc között, valamint a 8-as számú úton Körmendés Csákány Doroszló közt, úgyhogy mindkét irányban útszűkületre kell számítani. Forgalomkorlátozás van a Hegyhátodeszi bekötő úton, itt felpályázárás mellett fakivágás munkálatokat végeznek. Kaszálnak ugyancsak a 8-as számú főúton, Csákány Doroszló és a Rába-Füzeső határátkelő közti szakaszon. Itt is érdemes körültekintően autózni. Szombathely térségében pedig a 86-os és a Rumi út találkozásán elévő csomópontnál zajlanak építési munkálatok, itt félpályás sávlezárásra lehet számítani. Jelzőlámpás forgalom irányítás mellett tudnak haladni az autósok, aki erre indulna útnak, annak érdemes mindenképpen valamilyen alternatív útvonalon közlekedni. Ezeket az infókat hoztam most az utakról, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Power up, cover up.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
2: Szintetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem minden

Blanche és a Pontokon forgott a 99.8-on, és valljuk be, a tegnapi zivatar után nem volt annyira jó az idő, bár mennyire is gondoltuk, hogy egy kicsit felfrissülünk, azonban kárpótolt bennünket a mai reggel, no meg persze most is 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet itt a térségben, úgyhogy azt gondolom, hogy kicsit fellélegezhetünk az elmúlt napok hőmérséklete időjárása után. Ettől függetlenül ugyanúgy magas az UV-sugárzás, tehát hogyha sok időt töltenek a napon, akkor mindenképpen figyeljenek oda a bőrvédelemre. És úgy tűnik az előrejelzések szerint, hogy még a holnapi nap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, szombaton azonban már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszóltan zápor, néha zivatar is kialakulhat, de a csúcs hőmérséklet akkor is 25 és 31 fok közt alakul majd. Vasárnap pedig már az előrejelzések a Dunántúlon több záport és zivatart is jeleznek, úgyhogy érdemes lesz már így tervezni a hétvége programjait. Hogy milyen programok közül válogathatunk, azt persze a délutánban majd még hozom, addig pedig a zené a főszerep, Sum 41 és a Pieces szól. Jó rádiózást! I tried to

Leoróra, Eurosz Ramazotéssel és a Kiss legfrissebb közöse forgat nálunk itt a Város Rádiójában. Lakosi Gabi pedig hamarosan vált itt a stúdióban, hiszen perceken belül 2 óra hozza a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövök vissza és folytatjuk a délután. Ne menjenek nagyon messzire, hiszen szólnak továbbra is a jó zenék, na meg persze programajánlózunk. Színes, érdekes híreket is találtam. Várom vissza önöket. A hírek előtt pedig még Poppy és a Time Will Tell című legfrissebbjét indítom. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édes napok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édes napok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Fogács Mónika információi következnek.
7: A tradinnováció az étkező asztalon, a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezés szokások a Magyar Főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány Kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a Csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány Kastély dísztermében élményfestéssel zárul, a Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
6: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély Szeleteráne termében. A dr. Batyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batyány Stratmann László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormányszóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas, grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
6: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
6: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

3 perccel vagyunk, 4:45 előtt folytatódik a délután, itt a 99.8-on a Körmend FM-en, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Két nagyon jó dal indította el ezt a 60 percet is, az nem más volt, mint Shania Twain, Giddy Up, és Álvaro Soler, La Cintura című dalai. A folytatásban pedig egy picit visszakacsintunk a 90-es évekbe. Egy igazi klasszikus, az Eagle Eye Cherry és a Safe Tonight, szóval jó rádiózást!

Körmendie kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, ugyanis elindult a nevezés a negyedik Rádóczi Vágtára. A futóverseny a faluban kerül megrendezésre. Különféle távokon, 400 métertől egészen a 21 kilométeres Fűr Lajos futamig. Június 7-ig lehet nevezni. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület közösségi oldalán minden információt megtalálhatunk a negyedik Rádóczi Vágtával kapcsolatban, ami egyébként június 13-án kerül megrendezésre, és hogyha már június 13-a és Egyházas Rádócon járunk, akkor arról se feledkezzünk el, hogy immáron harmadik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Parasztolimpiát is. A Rádóczi Parasztolimpiához és a Rádóczi Vágtához is kapcsolódik egy Facebook esemény, mindkettőnél megtalálhatók a jelentkezéshez kapcsolódó linkek és mindenféle szükséges információ, elérhetőségek, úgyhogy érdemes utána nézni, felkeresni, megnézni, na meg persze jelentkezni. Úgyhogy 4. Rádóczi Vágta, 3. Rádóczi Parasztolimpia június 13-án.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

FM klasszikusa, a Wake Me Up Before You Go-Go szólt a 99.8-on. Sokunknak ismerős a mondás, hogy csak nehogy a nyúl vigye a vadász puskát, ugye általában akkor szoktuk ezt használni, amikor a megszokott szerepek teljesen felcserélődnek, és az kerül fölénybe vagy irányító helyzetbe, akinek normál esetben esélye sem lenne rá. Most ugyan nem a nyúl, hanem egy kutya okozott egy egészen különös balesetet az Egyesült Államokban, amire mondhatni ráillik ez a mondás. A nebraskai Scotts Bluff egyik kisboltjához riasztották a rendőröket, miután lövés dördült egy parkoló teherautóból. A helyszínen egy sérült járművet és egy nőt találtak, akinek a karját sörét szemek sebesítették meg. A nyomozás során pedig kiderült, hogy a lövést nagy valószínűséggel a kutya adta le. A beszámolók szerint a teherautó megállt a bolt előtt, a hátsó ülésen utazó kutya pedig izgatottan fel alá ugrált, eközben valahogy elsüthette a csőre töltött sörétes puskát, amely átlőtte az ajtót és eltalálta az arra haladó nőt. A sérültet kórházba szállították, de szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket. A történethez pedig hozzátartozik, hogy egyébként Nebraskában illegális töltött sörétes fegyvert szállítani járműben. Ez a szokatlan eset pedig gyorsan bejárta az amerikai sajtót, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy kutya legyen a lövöldözés főszereplője. Az viszont biztos, hogy erre a történetre, ahogy mondtam, tényleg illik a mondás modern változata, csak nehogy a kutya vigye a vadászpuskát.

Szia, és a Never Give Up forgott a 99.8-on, a folytatásban pedig Sabrina Carpenterrel eszpresszózunk egyet, érkezik majd a Follow the Flow és a Valahányszor című tavalyi sikerük is, valamint Liam Payne és G. Balvin közösét is pörgetem majd, ez nem más, mint a Familiar. Jó rádiózást!

0: újabb óra végéhez érkeztünk, úgyhogy Lakosi Gabinak át is adom a helyem itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a délután, ne menjenek nagyon messzire a készülékektől.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
5: Ciao, ciao bella!
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány főúri család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny, borverseny díjátadóját is megtartják. Tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
8: A program

0: hirdetésre.
1: 55. alkalommal rendezik meg a májusfa kitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton az 55. májusfa kitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot Táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző programkora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pizliga lesz a labdarúgó NB1 hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pizligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

délután újabb óráját indítottam útnak az elmúlt percekben. Itt a 99.82 percen járunk, 4:15 előtt, én Tóth Cili vagyok. Továbbra is tartsanak velem Lily Wood, The Prick és Sika Deva, valamint Louis Fonsi és Feet indították az órát. Mindkettő dal nagyon-nagyon friss sláger, az utóbbi szerintem az egyik kedvenc nyári slágerek közé fog tartozni. A folytatásban pedig Wolf Katival megyünk tovább, Remeg a Föld, ez a korábbi sikere szól, valamint itt lesz velünk Eszter és Kanye West is, az American Boy című közösével. Jó rádiózást!

Itt a bodza szezon illatos virágokkal és házi szörpel robban be a nyár, ahogy megérkezik a jó idő, egyre több helyen bukkan fel az utak mentén, erdőszéleken, a kertekben a bodza. Jellegzetes illatával, fehér virágfürtökkel pedig nem csak szépek, hanem bizony konyhánkban is igazi kincset érnek. A bodza május végétől kezd el virágozni, a szezon pedig általában június közepéig tart, úgyhogy érdemes akár a hétvégén is, aki még nem készített bodza szörpöt, elkészíteni. A növény azonban nem csak finom, hanem hasznos is, hiszen a bodza virágból készült te a régóta ismert természetes gyógymód megfázás, torokfájás vagy köhögés ellen. A sötét lila termések pedig antioxidánsokban és vitaminokban gazdagok, ezek késő nyáron, általában július végétől szeptemberig érnek be, és lekvár, szörp vagy akár bodzabor is készülhet belőlük. A szakértők szerint a bodzát csak tiszta, forgalomtól távoli helyről érdemes gyűjteni, és fontos arra is figyelni, hogy ne keverjük össze más, hasonló, de mérgező növényekkel. A bodza szezon tehát sokak számára nem csak a finom illatokról szól, hanem egy kis természetközeli kikapcsolódásról is. Egy kellemes séta, néhány illatos virágfürt, majd az otthon készülő szörp illata. Tehát a nyár igazi kezdetét jelzi. Na és még egyébként a szörp és a bodza tea mellett, illetve a bodza lekvár mellett számos izgalmas ételbe csempészhető bele, úgyhogy érdemes utána nézni, például palacsinta tésztába is bele szokták mártani, illatos fehér virágfürtöket, ezt is érdemes kipróbálni, aki még nem tette meg.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
5: Reklámot hallottak!
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Need to Brad és a Talk of the Town szólt a Város Rádiójában. Május 31-én a hősökre emlékeznek a városban is délelőtt 10 órakor a körmendi hősök terén, ahol emlékező beszédet mond Kutics Király Diana, történelem tanára, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola igazgató helyettese, műsorral pedig közreműködik a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola diákjai. Közreműködik továbbá a megemlékezésen a Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. Tehát a Hősök Napja, városi megemlékezés május 31-én vasárnap délelőtt 10 órakor Körmenden a Hősök terén.

A Tokyo Hozzááll és a California Nights című legfrissebb siker szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Lakosi Gabinak pedig lassan átadom a helyem, hiszen érkezik a legfontosabb hírekkel, infókkal 4-kor, ide a Körmende Febre, aztán jövök én is vissza délutánunk utolsó órájával, úgyhogy nagyon messzire nem menjenek a készülékektől.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágy. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édes Napok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édes Napok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Fogács Mónika információi következnek.
6: A tradinnováció az étkező asztalon, a Batyányi család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány Kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a Csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány Kastély dísztermében élményfestéssel zárul. A Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
5: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély szeleterán a termében. A dr. Batyán Satman László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batyán Satman László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormányszóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van, ez alapján feltételezhető, hogy a valós eset szám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas, grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a hársvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
5: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
5: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

se startolt a délutánunk utolsó órája is itt a 99.8-on. Pontosan 4:50, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra. Robbie Williams és Alize indították az órát, Audrey Nuna, Aya és Ray Ami közösével a Goldennál pedig megyünk tovább, de itt lesz majd a bolygó tavalyi sikere is, a Vegyetek már észre. Jó rádiózást!

0: Mozi ajánló.
1: Ma este nyitja kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, és több izgalmas premier is várja a nézőket az előttünk álló 4 napban. A kisebbeket és a családosokat elsősorban a Varázslatos Titokfa várja, amely egy különleges varázslatos világba repíti a nézőket. A történet középpontjában 3 testvér áll, akik fittyethánynak szüleik tiltására, és beléptek a titokzatos erdőbe, ahol furcsa lények és egymást követő különleges világok várnak rájuk. A film ma és holnap 17 órától, május 30-án 15 órától, 31-én pedig 16:35-től lesz látható. A divat és a humor kedvelői sem maradnak program nélkül. Az Ördög Prádát visel 2 ismét vászonon ezen a hétvégén, ma 19:15-től, május 30-án pedig 19:50-től vetítik. A zenetörténet egyik legnagyobb alakját mutatja be a Michael című alkotás. A produkció holnap, május 29-én 19:15-től kerül vászonra. A legfiatalabb nézőknek szól a Bori a mozifilm, amelyben Bori és a barátai egy sérült darumadár megmentésére indulnak. A kedves animációs film május 31-én délután 3 órától lesz látható. A sci-fi rajongókat pedig biztosan megmozgatja a Star Wars, a Mandalori és Grogu, amelyben Din Djarin és Grogu újabb galaktikus kalandra indulnak. A filmet május 30-án 17:20-tól, illetve 31-én 18:50-től vetítik. A kínálat tehát igazán sokszínű, a családi kalandoktól a nosztalgikus vígjátékon át egészen a galaktikus akcióig mindenki találhat kedvére való filmet a hétvégi mozizáshoz a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
0: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Candace Staton és a Hallelujah Anyway szólt a Körmend FM-en. Berobbant a grill szezon, és ilyenkor telnek meg igazán élettel a kertek és a teraszok. Egészen augusztus 20-áig tart a grill szezon csúcsa, de a legelszántabb sütögetők még ősszel sem teszik el a grill ráncsot. Ahogy megérkezik a jó idő, egyre többen választják a kerti sütögetést családi vagy baráti programnak, és úgy tűnik a magyarok idén is komolyan veszik a grill partikat. Az egyik népszerű áruházlánc adatai szerint tavaly 11%-kal nőtt a szezonális grillhúsok forgalma, és a vásárlók közel fele külön bevásárlással készül a hétvégi sütögetésekre. A legnépszerűbb továbbra is a fűszeres sertéshús, de egyre többen próbálnak ki különlegesebb alapanyagokat is. Látványosan nőtt például a grillezni való halak, valamint a kacsa és liba húsok iránti kereslet is. A klasszikus kedvencek azonban továbbra is tarolnak, a mézes mustáros csirke, a pácolt sertés tarja vagy a barbecue húsok szinte kihagyhatatlan szereplői egy jó kerti partinak. És persze a szószok sem maradhatnak le az asztalról, a magyarok kedvencei továbbra is a majonéz, a ketchup és a mustár. A grill szezon ma már jóval többről szól, mint néhány húsdarab megsütéséről, ugyanis egyre többen alakítják át ilyenkor a kertet vagy a teraszt is hangulatos közösségi térré, ahol a sütés mellett a beszélgetés és a kikapcsolódás is főszerepet kap. Ráadásul ma már azok sem maradnak ki az élményekből, akik nem esznek húst, hiszen a grill sajtok, a zöldségek és a vegán grill termékek is egyre népszerűbbek. A grill sajt például igazi sláger lett, a szezon alatt több 100 000 darab fogy belőle. És hogyha még mindig nincs ötlet arra, hogy ma este mi kerüljön az asztalra, egy jó kis grillezés tökéletes megoldás lehet. Néhány pácolt hús, friss saláta, egy kis limonádé vagy bodzaszörp, és már is kész a nyári hangulat.

kapcsán lépött, és újdonsága Beat Yourself Up forgott 99.8-on, és szép lassan el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Így átadom helyem Lakosi Gabinak, hozzá a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, a folytatásban pedig szólnak továbbra is a jó zenék, érdemes velünk maradni. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Holnap ugyanígy várom önöket az éterben 1 és 5 óra között, tartsanak akkor is velem. Vendégeim is lesznek, még pedig a Körmendi Erőemelő Sport Egyesület tagjai, hiszen nemrégiben egy nívós versenyen szerepeltek a fiatalok, velük fogunk, illetve edzőjükkel, Vas Lászlóval fogok majd beszélgetni, úgyhogy érdemes lesz bennünket hallgatni. Tehát holnap délután 1 és 5 között itt leszek az éterben, tartsanak akkor is velem. További szép estét mindannyiuknak, és jó rádiózást! Tóth Cilit hallották, holnap találkozunk!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szeletkóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány Fiori család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny, borverseny díjátadóját is megtartják. Tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
8: A program

0: az eredmény hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a májusfa kitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökségközpont ad otthont szombaton az 55. májusfa kitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot Táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyéshegyen szombaton. A hagyományőrző programkora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbítele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda kormány szóvívő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Vízliga lesz a labdarúgó NB1 hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Vízligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
2: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édes napok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vas vármegyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édes napok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Pogács Mónika információi következnek.
2: A tradinnováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a Magyar Főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a Csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány kastély dísztermében élményfestéssel zárul, a Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély szeletárán a termében. A dr. Batthyány Satmán László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batthyány Satmán László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormányszóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg. A nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szinte érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
1: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: magány és a haza út, ugyanúgy marad minden. Én tárcán kínálom a szívem, minden este ajándékba fiszem. De magány és a haza út, ugyanúgy marad minden.
1: Nem aludtam.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Kerekek rajta vagyok a beaten, és semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: Hazai Turmix, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hogy maradjál.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szeletkóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édes Napok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány Fiori család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny borverseny díjátadóját is megtartják. Tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
3: A program

0: hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a májusfa kitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton az 55. májusfa kitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző programkora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pízliga lesz a labdarúgó NB-t hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pízligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

életet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kardfogú tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elej

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vas vármegyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Pogács Mónika információi következnek.
2: A tradinnováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a Magyar Főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány kastély dísztermében élményfestéssel zárul. A Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély szeletárán a termében. A Dr. Batthyány Satmár László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a Dr. Batthyány Satmár László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormány szóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg. A nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalán féléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfa félék, a ciprus és tiszafa félék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
1: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek május fakitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szeletkóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány főúri család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny, borverseny díjátadóját is megtartják, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: A

0: az eredmény hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a Május Faki Táncolást Körmenden. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton az 55. Május Faki Táncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A Május Faki Táncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot Táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az Örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző programkora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Színetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvívő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pízliga lesz a labdarúgó NB1 hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pízligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
2: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: Most következzen egy rendhagyó interjú, abból a szempontból elsősorban, hogy nincs éveleje, nincs fogadalmak időszaka. Mi mégis most is ösztönözzük a műsor hallgatóit, akár már holnaptól életmódváltásra Kertész Mónikával, egy vasi fitness terem az Iridium edzőjével. A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról lesz szó. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek, itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Egészség és életmód.

0: Következzen egy rendhagyó interjú, abból a szempontból elsősorban, hogy nincs éveleje, nincs fogadalmak időszaka. Mi mégis most is ösztönözzük a műsor hallgatóit, akár már holnaptól életmódváltásra, Kertész Mónikával, egy vasi fitnessterem az Iridium edzőjével. A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról lesz szó. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek, itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika. Kertész Mónikával, edzővel egyeztünk meg egy beszélgetésbe. Lehet, hogy a hallgatóknak talán olyan szempontból korai, hogy az ilyen jó tanácsokkal teli beszélgetés inkább január első napjaiban szokták meg a hallgatók, amikor új életet kezdünk, új életmódot, de azt hiszem, hogy új életmódot kezdeni sosincs korán, vagy sosincs későn, ezért érdemes egészséges életmódról, edzésről, egészséges étkezésről beszélni. Na szóval ilyen gondolatok mentén fogunk most Kertész Mónikával beszélgetni. Mit gondoltál, hogy honnan induljunk el ebben a beszélgetésben?
1: Hát ugye az egészség, mint téma, az egy nagyon sokrétű dolog, és erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélgetni. Én például órákig tudnék. Közhely, de igaz, hogy az egészség a legnagyobb kincsünk, de ugye mondhatnánk azt is, hogy ez egy nagyon kedves mondásom, hogy az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. És ugye el lehet gondolkodni, hogy ki mire asszociál az egészség szó hallatán. Azt gondolom, hogy talán a legtöbben arra gondolunk az egészség kapcsán, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, energikusak vagyunk, könnyedén el tudjuk látni a napi feladatainkat. És én azt gondolom, hogy mindenki tehet azért, hogy javítson az életminőségén, és ez nem is kell nagy dolgokra gondolni, kisebb változtatások is sokat jelentenek, és sokat tudnak jelenteni, hogyha valaki rászánja erre magát. Számomra az egészség az mozgás, egészséges táplálkozás, lelki egyensúly hármasát jelenti. Szerintem a mozgás maga az élet, hiszen az emberi test arra lett kitalálva és megalkodva, hogy mozogjunk, gondoljunk csak a nagyszüleinkre, hogy milyen aktív életet éltek, és ehhez képest mi, mai emberek, nagyon elkényelmesedtünk. Nyilván felgyorsult a világ, rohanunk, mindenhova autóval megyünk, minden gépek végeznek helyettünk, ami egyrészt jó dolog és könnyebbség, de nagyon elveszi az aktivitásunkat. És de mit lehetne tenni ez ellen, vagy mit tehetünk ez ellen? Én azt gondolom, hogy próbáljunk meg az életünkbe visszahozni a mozgást. Sokszor mondják szakemberek, hogy autó helyett gyalog menjünk, lift helyett használjunk lépcsőt, de azt gondolom, hogy ha nagyon sietünk, akkor mindenki szeretne minél előbb odaérni, és nem biztos, hogy ez megoldható és összehozható, de azt gondolom, hogy a napi tennivalók meg a rohanás közepette azért jó, hogyha tudunk szánni heti 2-3-szor arra időt, hogy mozogjunk, és akkor ez legyen minőségi idő, legyen olyan idő, ami rólunk szól, ami kikapcsol, ami feltölt, ami segít levezetni a stresszt, és ezt ugye nem csak a testünk, hanem a lelkünk is meghálálja, hogyha energiát és időt

0: Nincs éveleje, nincs fogadalmak időszaka, mi mégis most is ösztönözzük a műsor hallgatóit, akár már holnaptól életmódváltásra Kertész Mónikával, egy vasi fitness terem edzőjével. A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról van szó.
1: Én ugye fitness teremben dolgozom és edzősködöm, számomra a konditermi edzés a nagy szerelem. Nagyon régóta csinálom már, és nagyon szeretem, és szerintem nagyon hatékonyan meg lehet ezzel dolgoztatni a test minden részét, és itt szeretném egy kicsit eloszlatni az előítéleteket is a konditermekkel kapcsolatban, mert ugye sokan azt gondolják, hogy nem mernek bejönni, félnek, azt gondolják, hogy csupa kigyúrt pasi, meg bomba nő van itt, és hát mit gondolnának rólam, hogyha én bemennék ilyen kis kezdőként, kinéznének, kinevetnének, de nem ez a helyzet, abszolút nem ez a helyzet. Persze vannak izmos emberek, akik nagyon sok energiát beletesznek ebbe a sportba, de a többség az egyszerű húsvér ember, aki mozogni jár le, feszültségre vezetni, vagy a jó társaság miatt, mert egy kisebb családias a terembe, ez is megvan, és nagyon jó kis kapcsolatok tudnak kialakulni. Lehet kérni személyedző segítségét is, hogyha valaki nem ismeri ki magát a gépek világában, és fontos neki, hogy a gyakorlatokat, a mozdulatokat helyesen sajátítsa el. És ugye mindenhol vannak csoportos foglalkozások is, hogyha valakinek a szimpatikusabb, hogy csapatba jobban szeretne mozogni. De ugye nyilván nem kell mindenkinek fitnessterembe se járni, elég, hogyha rendszeresen kerékpározunk, kirándulunk, kutyát sétáltatunk, vagy épp a kertbe tevékenykedünk. Tehát mind nagyon jó, csak ugye minél többet mozogjunk, erre biztatok mindenkit.
2: Hát

0: A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról beszélgetek Kertész Mónika edzővel, egy vasi fitness terem munkatársával.
1: És ugye egyrészt jót tesz a csontoknak, az izületeknek, figyelnünk kell, hogy ne erőltessük azért meg magunkat, de a mozgás az mindig energikusabbá tesz, ellenállóbbá, endorfin termel, jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkbe, és aki nem hiszi, azt próbálja ki, úgyis jönnek az újévi fogadalmak, hogyha valamit, akkor ezt valóban érdemes megfogadni szerintem.
0: A mozgás mellett a táplálkozás is fontos alapelem, ugye?
1: Igen, a táplálkozás is nagyon fontos, amivel szintén nagyon sokat tudunk rontani az életminőségünkön, hogyha nem megfelelően táplálkozunk, és így se drasztikus diétákra kell gondolni, meg le is beszélnék mindenkit arról, hogy kopláson akarjon lefogyni, vagy ilyen nagyon drasztikus divatirányzatokat kövessen az étkezésbe, mert ugye ezzel a kilók egyszerűen lemennek ezekkel a drasztikus koplalásokkal, de annak a nagy része nem zsírból lesz, hanem izomból és vízből, az eredmény pedig nem lesz tartós, mert ha valaki elkezd újra egy picit is többet enni, akkor ugye jön ez a bizonyos jó-jó effektus, amit biztos sokan ismernek. Én itt is inkább a mértéketességet javaslom, és olyan jó szokások felvételét, ami hosszú távon sem okoz nehézséget. És itt is fontos, hogy tudatosak legyünk, figyeljünk arra, hogy ne ilyen ahogy esik, úgy huppanik módon, rohanva kapjunk be pár falatot, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor úgyis összeveszünk mindent. Ne az legyen, hogy az egész napos koplás után este felfaljuk a hűtőtartalmát. Tehát amire figyelni kell, hogy kerüljön több jó minőségű étel a tányérunkra, kevesebb félkész, tartósítószeres áru, kevesebb cukor, nem kell mindent megvonni magunktól, belefér, hogy néha nasizunk, vagy egy kis csoki, egy kis sütés belefér, nyilván nem lehet mindent megvonni, de ezek ne napi szintű és ne nagy mennyiségű csokik, chipszek legyenek. Próbáljuk meg minél több zöldséget, gyümölcsöt is beiktatni, és a cukros üdítők helyett is inkább vizet ígyunk. És sokszor önmagában ezek a kis apró változások segítenek abban, hogy meg a heti egy-két alkalom mozgás, hogy meghozza az eredményt, és felélegzik a szervezet, könnyebbé válik. És mindig a kezdés nehéz, mindig az elindulás nehéz, hogyha valaki már elindul úton van, akkor utána már minden jobb magától, én ezt tapasztalom.

0: Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam.
1: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
2: A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról beszélgetek Kertész Mónika edzővel, egy Vasi Fitness terem munkatársával.
3: Mondtad, hogy fokozatosság, apró gyakorlatok például az edzésben is, hogy ez egy cél, ne azonnal hűbele Balázs módon. Mi a tapasztalat, hogy mennyi idő múlva alakulhat ez szokássá bennünk? Mennyi idő kell, hogy már igényünk legyen erre?
4: Ugye igen, ez a jó hozzáállás, hogy el kell kezdeni, mindig az első lépésekor nehezek, de hogyha valaki már elindult, és mondjuk azt mondom, hogy heti kétszer egy óra edzéssel már nagyon jól neki lehet indulni az életmódváltásnak, és tényleg a fokozatosság elvét betartva, lájtosabb mozdulatokkal, könnyedebb mozgással kezdeni, és lehet mindig egy kicsit jobban terhelni, hogy a szervezet alkalmazkodik ehhez. Hát kell egy 4-5 hét, hogy a szervezet reagáljon egyáltalán arra, amit csinálunk, tehát nem fog egyből jönni az eredmény. Úgyhogy türelmesnek kell lennünk, ez nagyon fontos. Tehát ne az legyen, hogy valaki elkezd, és akkor egy hónap múlva feladja, mert hogy nem történt semmi, holott mennyi mindent megtesz. Én azt gondolom, hogy ez egy 3 hónap kell, hogy úgy látható legyen, és hogy elinduljon valami. Úgyhogy kitartónak kell lenni, türelmesnek. És ez már tényleg fél siker, hogyha valaki elindul és elkezdi.
3: Erre figyelnünk kell, hogy egyfajta olyan mixet próbáljunk a mozgásunkban összeállítani, hogy ilyen aerób gyakorlatok is, meg izomerősítők is legyenek, kell erre a kombinációra figyelni?
4: Ugye sokan a kardióra esküsznek, sokan csak a súlyzós edzésre. Én azt gondolom, hogy ezért kell valami, ha nem is súlyzós edzés, de valamiféle ellenállásos edzés, amely az izmainkat meg tudjuk dolgozni. Ugye ez azért fontos, mert az izmok alkotják a váz szerkezetünket, tehát ők adják azt a formát, amit ugye szeretnénk elérni. Ha valaki csak kardiózik és fogy, akkor az izmok nem lesznek teltek, akkor ugye az csak egy puha, lapos test lesz. Tehát ha szeretnénk egy kicsit tehetséget és izomzatot, akkor mindenképp kell valami erősítő edzés, akár súlyzós, akár TRX, tehát bármi ellenállásos edzés. És mellette persze a kardiónak is ugye van jelentősége és létjogosultsága, ami ugye egy kicsit segít a szív- és érrendszernek a munkáját, és segít, hogy ez jobban működjön. Úgyhogy a kettőt együtt érdemes kombinálni szerintem.

0: A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról beszélgetek Kertész Mónika edzővel, egy vasi fitness terem munkatársával. És akkor még az, hogy tényleg ne egy lapos testünk legyen, akkor jön megint az étkezés, hogy ott pedig akkor a fehérjére is figyelni kell.
1: Igen, a fehérje is fontos, de a szénhidrát is, tehát a szénhidrát sem mús, attól se kell félni, és azt se kell elhagyni, mert ugye sokan ilyenkor azt csinálják, hogy na, akkor teljes szénhidrát megvonás, ami hosszú távon nem vezet eredményre, és nem is jó. Egyrészt hozzászokik a szervezet, és elkezd tartalékolni, hogy nem kapja meg azt a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot, amire szüksége van. A fehérje nyilván fontos az izmoknak, meg egy csomó folyamathoz szükséges, de kell a szénhidrát is, és ugye itt a jó minőségű szénhidrát a fontos, tehát ami nem a cukros, nem az egyszerű szénhidrát, ami a vércukorszintet megingadoztatja, hanem inkább az olyan szénhidrátok, amik összetettebbek, amik lassabban szívódnak fel, de szükségesek ezek is, igen, ahhoz, hogy energiával lássanak el minket, és az izmaink tehetek legyenek.
0: A mondataid között, amikor tényleg a mozgásra buzdít az bennünket, eszembe jutott az a paradoxon tulajdonképpen, hogy mondod, hogy igen, hogy mozgásszegény életmódunk van, és tényleg egy csomó mindent most már kiváltanak az erőfeszítéseinkből, a gépek, egyáltalán ez a civilizáció, és ez egy olyan faramúci dolog, hogy az, hogy ezektől a fizikai mozgásoktól, munka mozgásoktól így meg vagyunk kímélve, felszabadul a szabadidőnk, és a szabadidőnkben pedig hát nagyon sokan ellustulunk, szóval ez egy nagyon rossz folyamat.
1: Igen, egy kicsit rossz az irány, én is azt gondolom. Van egy nagyon jó animációs film, nem tudom, hogy ismered-e, vagy ismerik-e a hallgatók, a Wall-E című rajzfilm, ahol egy robotról szól, és hogy az emberiség jövőjéről, hogy mennyire minden gépek csinálnak, mindenhova ilyen kis szerkezetekkel mennek, tehát semmi mozgás, mindenki el van hízva, és én néha azt gondolom, hogy egy kicsit efelé megyünk, hogy tényleg nem elkényelmesedünk, tényleg nem vagyunk hajlandók megmozdulni, és ez nem biztos, hogy jó irány, és tényleg én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy használjuk a testünket, tényleg arra lett kitalálva, és sokszor azt gondolják az emberek, hogy egy fárasztó nap után, hogy nincs nekem már erőm mozogni, még fáradtabb lennék, ha bármit mozognék, de ez kicsit úgy működik, mint a kerékpár dinamója, hogy ahogy használjuk, úgy termeli az energiát. Tehát, hogyha mozgunk, ha használjuk az izmainkat, használjuk a szervezetünket, akkor olyan termelődik mindig annyi energia, ami kell. Még ha passzívak maradunk, passzívan éljük az életünket, akkor nincs mit termelődjön, mert a szervezet úgy érzi, hogy nincs szükség energiát. Tehát ez egy kicsit egy paradoxon, de ez tényleg így működik.

0: A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról beszélgetek Kertész Mónika edzővel, egy vasi fitness terem munkatársával. Te mikor és milyen okból kötelezted el magad a mozgás iránt, és mikor tudtad, hogy ezt te hivatásként is akarod és tudod választani?
1: Hát nem, ez nagyon érdekes dolog, mert tudni kell rólam, hogy én nagyon pici koromtól kezdve aszmás voltam. Ebből kifolyólag gyógyszereket vettem, iskolába felmented voltam testnevelésből, könnyített testnevelésbe jártam a középiskolába is. Tehát én mindenféle mozgástól rettegtem, ockodtam, csak megmozdulni ne kelljen. És valahogy főiskolán kezdett bennem érelődni az, hogy láttam olyan műsorokat, vagy olyan videókat, ahol láttam, hogy a mozgás milyen nagyszerű dolog, és milyen sokat ad, és akkor abban az időben kezdtem eljárni aerobikra, fitness terembe, és valahogy akkor még csak ilyen időszakosan csináltam ezeket a dolgokat, ilyen fellángolások voltak, és igazából 21 néhány éves koromtól szerelmesedtem bele ebbe az egész fitness termi mozgásba. Én nem fogyni szerettem volna, én azért mentem el, mert úgy éreztem, hogy mindig, hogy nagyon vékony voltam, szeretnék egy kicsit változni, erősödni, izmosodni, és én ilyen céllal mentem el, és megszerettem, nagyon megszerettem ezt a mozgást, megszerettem azt, hogyha az ember beleteszi a munkát, akkor igenis lehet változást elérni, és hát nekem ez már több mint 20 éves szerelem, és nem tudom elképzelni az életemet, hogy ne csináljam ezt, tehát nekem ez már olyan, mint a fogmosás.
0: És mondod akkor, hogy az asztma problémát is nem akadályozott meg a sportban sosem?
1: Igazából mire én elkezdtem, arra már, hogy úgy mondjam, elnőttem. Tehát ez a fiatalkoromat kísérte végig, de biztos vagyok benne, hogy a mozgás segített abban. Tehát nyilván tüdőkapacitás, szív- és érrendszernek a kapacitásának a növelésébe, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ebbe is jótékony hatása volt, igen. Még egy valamiről nem beszéltünk, bocsánat, kimaradt a lelki egyensúly, amiről ugye még nem esett szó, de ugye ez is legalább olyan fontos, mint a mozgás meg a táplálkozás. Itt ugye főképp a stresszkezelésre az én időre gondolok, és olyan tevékenységekre, ami kikapcsol. Ugye ez mindenkinek más jelent, valakinek ez az edzés, valakinek a jóga, vagy a meditáció, vagy valamilyen kreatív hobbi, mint egy festés, horgolás, tánc, zenehallgatás, bármi. De azt gondolom, nagyon fontos, hogy törődjünk magunkkal, a lelkünkkel is, és ne csak a rohanás, meg a napi tennivalók töltsék ki a napjainkat. Testünk is és a lelkünk is meghálja a törődést, és nem mindegy, hogy milyen minőségű az az élet, amit élünk, nem mindegy, hogy csak túlélünk, vagy tényleg élünk. Főleg itt az advent időszakban, a karácsonyra hangolódásban egy kicsit szerintem álljunk meg a rohanásba is, és próbáljuk megtalálni azokat a pillanatokat, amik tényleg töltenek, és boldogá tesznek, és örömet adnak, és tényleg tegyünk magunkért, mert ez nagyon fontos.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Most arról lesz szó, hogy csinálják az olaszok, hogy finomakat esznek és közben nem híznak el. A divány.hu oldalon találtam Karsai Tíme írását, aki arról írt, ezért nem híznak el az olaszok, hiába esznek tésztát tésztával. Tudvalévő, hogy az olaszok nem spórolnak a kalóriával, hiszen a sok tésztaféle mellett számtalan édességük van, ráadásul reggelire is előszeretettel fogyasztanak valamilyen édes péksüteményt. Érthetetlen, hogy miért nincsenek elhízva, de megvan rá a magyarázat. Az olaszokról köztudott, hogy élik a dolce vitát, ami többek közt az ételekben is megmutatkozik. Ám hiába sok tészta, pizza vagy a fenséges panna cotta és tiramisu, kevés elhízott olaszt látni. És ez a statisztikákban is megmutatkozik. Egy 2023-as kutatás szerint Európában az olaszok a legkevésbé elhízottak, míg Magyarországon az emberek 59,9%-a el van hízva, addig az olaszoknál csupán a népesség 45,7%-a esik ebbe a kategóriába. Az olaszok titka. Az olaszok mediterrán ország lévén számos olyan ételt esznek, ami a mediterrán országokban alapvető élelmiszernek számít, a tengergyümölcsei, az olívaolaj, valamint a napérlelte zöldségek és gyümölcsök hatalmas kínálata áll a rendelkezésükre. Nem véletlen, hogy az úgynevezett mediterrán étrend is egy az étkezési reformok közül. Az olaszok ugyanis rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, a húsfélét pedig leginkább a hal és a baromfi képezi. Bár fogyasztanak tejterméket, főleg sajt formájában, erre utal az is, hogy délelőtt 11 után már nem isznak cappuccinót, mert hogy a tej a reggeli része. Nem maradhatnak ki az étkezésükből a hüvelyesek és a teljes kiörlésű gabona sem. Fontos még a vörösbor is, ami módjával fogyasztva számos előnnyel bír. Jó hatással van a szív- és érrendszerre, a vérnyomásra és a kettes típusú cukorbetegségre is. Azonban nem csak a bor, hanem a mediterrán étrend is hasonló jótékony hatásokkal bír, így nem véletlen, hogy az olaszok bár sokat esznek, mivel jó minőségű élelmiszereket fogyasztanak, nem látszik meg az alakjukon. A nem elhízás művészete a mindennapokban. Ugyan fontos maga az étrend, önmagában nem elég a jó alakhoz, mert hogy az olaszok számára az étkezés nem egy elkapkodott valami, és ebben is rejlik a titkuk. Az étkezések ugyanis általában a társadalmi élethez vannak kötve, a nagy lakomákat összekötik a lazítással és a beszélgetéssel, éppen ezért órákig is eltarthat egy-egy étkezés. Vacsora előtt és után jószerivel tesznek egy sétát a városban, ami az úgynevezett passeggiata. Ez igencsak fontos szerepet játszik abban, hogy megtartsák az alakjukat, de ha nem sétálnak, előszeretettel ülnek biciklire, ami ugyancsak égeti a kalóriákat. Reggelire jellemzően tejet vagy teljes kávét isznak, hozzá pedig pékárut vagy valami gabonafélét. Ebédre általában szendvicset fogyasztanak salátával, vagy egy kis adag tésztát esznek, amit kis szelet csirke vagy hal követ zöldségekkel. Bár sok olasz édesség van, ügyelnek arra, hogy ha édességre vágynak, különböző gyümölcsökkel csillapítsák ilyen jellegű vágyaikat. Kifejezetten szeretik a babot, ami remekül eltelít, magas a fehérje tartalma, még sincs benne sok kalória. Bár nem olyan leveskedvelők, mint mi, magyarok, többféle levesbe is tesznek babot, melyek jellemzően zöldséges vagy paradicsomos alapúak. Előszeretettel használják a balzsamecetet, mint ételízesítőt, így gondoskodva arról, hogy a salátákra nem kell majonézből készült, kalóriaadús dressinget készíteni. Ha a kedünk támad olasz módra étkezni, fontos, hogy törekedjünk a természetes házias ízekre, éppen ezért szeretik az ételeiket, mivel ezek kifejezetten ízletes finomságok, amiket jó enni. Minden régiónak megvan a maga különlegessége, amellyel még ízletesebbé teszik a fogásokat, így délen az articsóka igen népszerű, míg a középső régióban kedvelt ízesítő a szarvasgomba. Mivel az olaszok megtanulják, hogy hogyan kell jól enni, lelkiismeret furdalás nélkül tudják élvezni az evést úgy, hogy az alakjuk miatt sem kell aggódniuk. Ha mi is megpróbálnánk olasz életérzéssel, dolce vita módon fogyni, mellőzzük a különböző krémes szószokat a tésztákra, és készítsünk őket zöldségekből. A salátákra extra szűz olívaolajat vagy balzsam ecetet tegyünk, vagy használjunk citromot, fűszernövényeket és kapribogyót. Bár látszólag sokat esznek az olaszok, valójában inkább sokfélét, és mindenből egy keveset. Az is fontos, hogy ez az evés étkezés legyen. Adjuk meg a módját, figyeljünk az ételekre és arra, akivel elfogyasztjuk. Próbáljunk meg házi készítésű ételeket enni, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy egészségesebben étkezzünk, mintha rendelnénk vagy előre elkészített ételt vásárolnánk. Ha pedig jó ízűen megettük a finom falatokat, menjünk ki egy kicsit sétálni, és már is úgy élünk, mint az olaszok, gondtalanul, élvezve az ízeket, és nem aggódva a kalóriák miatt. Ez volt a divany.hu cikke arról, ezért nem híznak el az olaszok, hiába esznek tésztát tésztával. Karsai Tímea írta a cikket.

Műsorunkban ismét online oldalak érdekes egészségügyi cikkei közt tallózunk. A következőkben a szívgyulladás lehetséges okairól lesz szó. A koronavírus elleni oltás szívre gyakorolt valós hatására derült fény, írja a divany.hu oldalon Diósi Szilvia. Sokakat aggaszt, hogy egyes koronavírus elleni oltások szívizomgyulladást okozhatnak. Egy új tanulmány azonban kimutatta, hogy maga a betegség sokkal súlyosabb szívproblémákhoz vezetett, mint a vakcina. A védőoltások a legtöbb ember esetében kevesebb kockázattal járnak, mint a megelőzni kívánt betegség. Az mRNA-s technológián alapuló COVID-19 vakcinák is ilyenek, azonban néhány oltottnál, különösen a fiatal férfiak esetében szívizomgyulladás alakult ki, ami sokakat megijesztett, írja a Time. Így függ össze a koronavírus elleni oltás a szív problémákkal. Egy új tanulmány szerint a szívizomgyulladás, amelyet gyakran az immunrendszer vált ki fertőzésre adott válaszként, kialakulásának kockázata a koronavírus elleni mRNA-s vakcina beadását követően alacsonyabb, mint a betegség okozta hasonló kockázatok. A kutatók olyan személyeket vizsgáltak, akik a 12 és 49 év közötti korban jártak, és szívizomgyulladással szállították őket kórházba Franciaországban 2020. decembere és 2022. júniusa között, amikor tömegesen adták be az oltásokat. Három csoportba sorolták a betegeket. Az elsőbe azok tartoztak, akiknek az mRNA-s oltás beadását követő 7 napon belül alakult ki a probléma, ezért szállították őket kórházba. A másodikba azok, akik a koronavírus fertőzésük kialakulását követő 30 napon belül kerültek kórházba, de az azt megelőző 7 napban nem kaptak mRNA-s vakcinát. A harmadikba pedig azok, akiknek a szívizomgyulladása más okokra vezethető vissza. Mindenkit 18 hónapig követtek nyomon. Kimutatták, hogy a vakcinával összefüggő szívizomgyulladásban szenvedők fele akkora valószínűséggel kerültek újra kórházba, szívvel kapcsolatos problémák vagy a betegség ismételt kialakulása miatt, mint a fertőzéssel összefüggő szívizomgyulladásban szenvedők, vagy azok, akiknél az egyéb okok miatt alakult ki kóros állapot. Koronavírus fertőzés esetén a szívizomgyulladás kockázata sokkal nagyobb, mint az oltás felvételét követően, ráadásul a COVID más szív- és érrendszeri megbetegedéseket is okozhat. Ez volt a divany.hu cikke arról, a koronavírus elleni oltás szívre gyakorolt valós hatására derült fény, Diósi Szilvia írása.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Idén is fokozottan ellenőrzik a játszótereket. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai programsorozatot, élő népművészet címmel nyílik kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Pogács Mónika információi következnek.
2: A tradinnováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a Magyar Főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a Csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány kastély dísztermében élményfestéssel zárul. A Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a Körmendi Várkastély szeletárán a termében. A Dr. Batthyány Satmár László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a Dr. Batthyány Satmár László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormány szóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg. A nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülni. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalán féléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfa félék, a ciprus és tiszafa félék és a hásvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Sporthírek.
1: Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pelikán szeletkóstolásra várják az érdeklődőket. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban. 55-ször rendeznek májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pelikán szeletkóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édes Napok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Battyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a pelikán szeletet, amelyet a Battyány Fiori család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Battyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny borverseny díjátadóját is megtartják. Tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: A program

0: hirdetése.
1: 55. alkalommal rendezik meg a május fakitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton az 55. május fakitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A május fakitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot Táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző programkora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Színetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
2: Sporthírek.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Pizliga lesz a labdarúgó NB-t hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Pizligának az NB1-et.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 25 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. 15 órában is rád hangolva. 5, 4, 3, 2, 1.
0: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
3: A zene az marha jó.
0: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
4: Hölgyek és urak, ma is kizárólag korábbi kedvencekkel készültem. Én Lőrinc Attila vagyok, és mutatom például Szűcs Krisztián 2020-as kislemezét.
5: Imádlak, Iré, Besó vagy Zoli, csapat sosem volt, csak közös a kedvenc.
4: Énekel Urbányi Zóra. És itt lesz a Color Star is.

0: Kafka. Rádióműsor a tisztán hallásért.
1: Elsőként már Cyanoé a mikrofonnál, indul a Megbolondítottál, aztán jön az All Over Again és az In Motion, végül pedig majd a Try Again-re bólogatunk. Jó rádiózást, tartalmas töltődést kívánok!

0: mindenkinek jár.
1: Szabó Balázs bandájának korszakait vesszük most át a teljesség igénye nélkül. Érkezik majd az égbolytár, de csak egyik személyes kedvencem a Dízsmó után. Most pedig már indulunk is, szól az utazásaim.

Figyelem! Ez a dal fából készült hangszereket tartalmaz. Fa. Alapanyag a zenéhez.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Lőrinc János Hára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka rádió műsor.
2: Urbányi Zóra muzsikális énekel is már a fülpiszkában. Itt lesz a Mámor, majd a Nem értem után, ez pedig már a Goodbye Illusion.

0: Pulpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Szűcs Krisztián szóló epéje forog most gyors egymás utánban. Ez már a Tudunk várni, aztán érkezik Irén, és jön még egy jó lángos is.
2: Nem

tudni, megfagyni a forró déli szélben, felháborodni a tükörképen, súrolni a foltot, de csak egyre jobban látszik, kik tehetnek róla, a komcsik, a nácik, míg az a biztos csak, hogy igazam van.

0: 168 óra múlva újra megvizsgáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, már a végeztünk, már csak a Color Star egyik remekét mutatom, de egy hét múlva majd újra jó magyar dolgokat hozok, természetesen mindenféle stílusból válogatva. Én Lőrinc Attila vagyok, ez pedig már a Blind and Deaf. Viszontallásra!

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
2: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
1: Batthyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Batthyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is, a kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A Vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
3: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsik is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csik gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
1: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satman László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdon a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
4: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassa beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatal fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
1: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az Ökoiskola címet a körmendi Ócsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mon Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában. Az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az események kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok. Nyolcszorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyárra 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre. A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A Viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet. Hetedszer bajnok a Falkó. A Falkó Vulcano Energia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

mi szétszakít, de mégis összetart. Nem ígérek visszatérést, se majd egyszer féle szót. Az, aki szeret, az tudja jól,

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádfangolva. Yeah. Let's take them back.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota